A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz államfő Polgár Judit.
2: Az iskolakezdési támogatást tárgyalja ma az országgyűlés. Különleges kiállítás nyílt a Szépművészetiben. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok.
1: Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A SAK nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbelépével tegnap óta nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztani. A módosítás szerint egyébként októbertől újra megyéknek nevezzük majd a vármegyéket, létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az országgyűlési képviselők megbízatása pedig csak 12 évig tarthat.
2: Ma tárgyalja az országgyűlés az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A segítség a tervek szerint adómentes lesz. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
3: A fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csakadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
2: Az egyiptomi művészetek alkotói munkásságát mutatja be a Szépművészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké valóság megörökítése című tárlat pénteken nyitott meg. Mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek, koporsók mesélnek a több ezer évvel ezelőtti civilizációról. Alapvetően napsütéses időnk lesz, ma csak néhol lehetnek gomoly felhők az égen. Egy-egy elszórt esőre, záporra is van esély. A szél sokfelé lehet élénk erős. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 16 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló időnk lesz. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokakat megviselhet. Jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ellenőrzések a játszótereken. Gyermekek vakációját segíti a város. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 21-e van, kedd. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Ellenőrzik a játszótéri eszközök biztonságát Szolnokon, írja a szoljon.hu. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt vizsgálja, hogy a játékok üzemeltetése és karbantartása megfelele az előírásoknak. A vizsgálatok a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és más eszközökre is kiterjednek. Ha olyan hiányosságot találnak, amely veszélyeztetheti a gyerekeket, az adott játék használatát ideiglenesen megtilthatják. Közben a város játszótereinek karbantartása és tereprendezése is folyamatosan zajlik. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Munkatársai jelenleg is dolgoznak a területek rendbetételén, hogy a nyári időszakban megfelelő állapotban legyenek a sok család által használt játszóterek. Megkezdődött az üzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blair Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos abban vezessünk.
1: A rekord alacsony tiszai vízállás miatt egyre nagyobb veszély fenyegeti a Szolnoknál látható több száz éves hídcölöpök maradványait. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze Kertész Róbert elmondta, a víz alatt évszázadokon át jó állapotban megőrződött tölgyfa szerkezetek a levegőre kerülve korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Az idei aszály miatt újabb cölöpök is láthatóvá váltak, és egyre jobban kirajzolódik a két egykori híd nyomvonala. A maradványokon jelenleg kormeghatározó vizsgálatok zajlanak. A régész szerint minden újabb nap, amelyet a cölöpök a levegőben töltenek, tovább gyorsítja pusztulásukat. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, illehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lepóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A 2 héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
5: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon, gyógytornán és gyógymasszázson vehettek részt a látássérültek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a vakok és gyengénlátók Jásznatkun Szolnok vármegyei egyesületének egészségnapján vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség és légzésfunkciós vizsgálatokat is végeztek, emellett egészségügyi tanácsokat is adtak a résztvevőknek. A programon bemutatták a látássérülteket segítő eszközöket, köztük a beszélő vérnyomásmérőt, a beszélő és tapintható órákat, valamint segítséget nyújtottak az okostelefonok akadálymentes beállításához is. A rendezvény a Vakbarát településeket program részeként valósult meg. Újra elérhetők az MR vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Kicserélték a berendezés meghibásodott hűtési rendszerét, a sikeres próbaüzem után pedig ismét fogadják a betegeket. Az MR készülék meghibásodása miatt korábban átmenetileg szüneteltek a vizsgálatok, ezért a betegeket más egészségügyi intézményekbe irányították. A kórház tájékoztatása szerint a javítás befejeződött, így a diagnosztikai ellátás ismét a megszokott rendben működik. Bevált a Tiszatónál bevezetett vízi trafipax a rendőrség szerint. Már néhány hét alatt érezhetően csökkent a gyorshajtás. A Jásznatkun Szolnok Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök június vége óta közösen ellenőrzik a vízi járművek sebességét. A tapasztalatok szerint a jetskik és a motorcsónakok visszafogottabban közlekednek, és kisebb hullámokat keltenek. A gyorshajtókat a partról és a vízről is ellenőrzik, kisebb sebesség túllépésnél pedig figyelmeztetést is alkalmazhatnak. Az elmúlt hétvégéken 6 ittas vízi járművezető ellen indult eljárás, 3 orrfalászt pedig feljelentettek. A legmagasabb 65 ezer forintos helyszíni bírságot eddig még senkire sem szabták ki. Megváltozott a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig csak augusztus elején nyit ki. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiókönyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak ki. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, szép jó reggelt kívánok! Július 21. napján a mai kedd a Dánielek és a Daniellák névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóinknak. Egyaránt hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön Lisa Stansfield, előtte még a Bermuda, most pedig Martin Solveig jön a Rocking Musical. 11 perc elmúlt 6 óra, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, rossz hírem van, már egy hónapja rövidülnek a nappalok. Na, de vicc a cséletével, még egyáltalán nem olyan rossz a helyzet, mint mondjuk télen, amikor már 4:30 tájékán sötétedik. Most még 8:30 lehet sétálni, kutyát sétáltatni, biciklizni. Egyébként nem kell estére hagyni most a szabadtéri programokat, mert már nincs olyan kánikula, mint az elmúlt hetekben volt. 30 fok alatti kellemes nyári idő van, kis széllel, néha egy-egy futózáporral. Jönnek a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, mindjárt Edwin Collins-tól, most pedig Beyoncé-tól és Shakira-tól. Beautiful Liar a Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de említésre méltó csapadék nem valószínű. A maximum 24-31 fok között alakul. Még több részlet erről és friss infók a hírekben. Rögtön 7:30, jó reggelt, Fat Joe és Ashanti jön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ellenőrzések a játszótereken. Kamerák buktatták le a jászapáti rongálót. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: Ellenőrzik a játszótéri eszközök biztonságát Szolnokon, írja a szoljon.hu. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt vizsgálja, hogy a játékok üzemeltetése és karbantartása megfelele az előírásoknak. A vizsgálatok a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és más eszközökre is kiterjednek. Ha olyan hiányosságot találnak, amely veszélyeztetheti a gyerekeket, az adott játék használatát ideiglenesen megtilthatják. Közben a város játszótereinek karbantartása és tereprendezése is folyamatosan zajlik. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Munkatársai jelenleg is dolgoznak a területek rendbetételén, hogy a nyári időszakban megfelelő állapotban legyenek a sok család által használt játszóterek. Megrongálták a Szent István szobor környezetét Jászapátiban, számolt be a szoljon.hu. Egy helyi lakos egy köztéri hulladékgyűjtőt és a szobor díszvilágítását szolgáló lámpákat tette tönkre. Az esetet a város térfigyelő kamerái rögzítették. A közterület felügyelet munkatársai átnézték a felvételeket, és ezek alapján azonosították a feltételezett elkövetőt. A rendőrség is bekapcsolódott az ügybe, és rövid időn belül előállította az érintett személyt. A keletkezett kár összegéről és az eljárás további részleteiről egyelőre nem közöltek információt. A közterület felügyelet szerint a kamerák jelentősen segítik a hasonló esetek gyors felderítését. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakulhat. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de tartósan borult időre egyelőre nem kell számítani. Csapadék csak kisebb eséllyel fordulhat elő. A hajnali órák kellemesen frissek lesznek, a levegő jól lehűlhet az éjszakai időszakban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 21. napján, a mai kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de említés sem éltó csapadék nem valószínű, egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. A maximum 24-31 fok között alakul, és a következő napokban is marad az ehhez hasonló, a maihoz hasonló időjárás. És persze jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül is. Alcazar, This is the World We Live.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok a hét második munkanapján. Július 21-e friss hírei után szólnak újból a legjobb zenék. Például Tracy Chapmané Luke Combs-tól. Ez lesz a Fast Car, és zenél a Honey Beast is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ne itassuk, ne etessük a fehér gólyákat. Drágul a parkolás Szolnokon. Két ittas sofőrt szűrtek ki Jászberényben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 21-e van kett. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csakadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Változik a parkolási rend Szolnokon augusztus 1-től. Hívta fel a figyelmet az NHS Szolnok ZUNOK. A közgyűlés döntése alapján valamennyi fizetős övezetben módosulnak a parkolási díjak. Emellett változik a bérletek ára és a pótdíjak összege is. Megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása az első 3 parkolási övezetben. Így ezekben is fizetni kell majd a várakozásért. Újdonság az is, hogy a parkolási díjakat a jövőben évente automatikusan az inflációhoz igazítják a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. A részletes díjtáblázat a szolgáltató honlapján érhető el. Két ittas sofőrt szűrtek ki egy célzott közúti ellenőrzésen Jászberényben, tudatta a szoljon.hu. A rendőrök a Dózsa-György úton úgynevezett finn módszert alkalmaztak. Rövid időre megállították a járműveket, majd alkoholszondával ellenőrizték a vezetőket. Két esetben jelzett alkoholfogyasztást a műszer, ezért a sofőrökkel szemben intézkedtek. A Jászberényi rendőrkapitányság területén az elmúlt 2 hétben összesen 8 ittas járművezetőt szűrtek ki. A rendőrség arra is figyelmeztet, hogy elektromos rollerrel, illetve elektromos kerékpárral gépi üzemmódban sem szabad alkoholfogyasztása után közlekedni. Magyarországon továbbra is zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetéssel szemben. Továbbra is kellemes nyári időre számíthatunk környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a nappali felmelegedés mérsékelt marad. A hőmérséklet többnyire 26 fok körül alakul, így a korábbi hőhullám után jóval komfortosabb idő várható. A napsütés mellett időnként felhők is érkezhetnek, de ezek csak átmenetileg takarhatják el a napot. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson újabb lakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Az órát az a Madonna indítja, aki elvileg fellépett a foci VB döntőjének fél idejében. Ehelyett végig egy korábban rögzített klippet láttunk, és csak a dal végén jött ki a pálya szélére, kb. 3 szót énekelve. 4 Minutes, Justin Timberlake-kel indítja az órát, készül a Well Hello, és jön Donna Louise is mindjárt.
3: Best

Best FM a legjobb zenék. Luke Combs hozza el most Tracy Chapman slágerét, Fast Car, gyors autó, ami nem jó, hiszen a legtöbb statisztika szerint a legtöbb baleset okozója a gyorshajtás óvatosan az utakon, ha pedig dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re, megy tovább a kedreggel, július 21-e van, Daniel Daniella napja, sok boldogságot minden ünnepeltnek!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jönnek a legfrissebb hírek rögtön 7:30, jó reggelt. Egy-két szó előjáróban, ne bánkodjon senki, ha otthon hagyta az esernyőt. Nem nagyon lesz ma rá szükség. Kellemes nyári időnk lesz, 30 fok körüli maximummal, kis széllel. Részletek a hírek végén, aztán a Stereo MC's és a Connected folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szigorít a NAV. Csökkentek a temetői lopások. Ejtőernyővel ugrottak a kadétok Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Mayer Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintot mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Jelentősen visszaszorultak a lopások a szolnoki Kőrösi úti temetőben az elmúlt egy évben. A szoljon.hu szerint korábban főként virágokat és vázákat vittek el a sírokról, mára azonban nagyon kevés ilyen panasz érkezik a temetőgondnoksághoz. A biztonság javítása érdekében kamerákat szereltek fel a kapuknál, megszüntették a temetőn keresztüli átjárást, és riadóláncot is működtetnek. Ha a dolgozók gyanús esetet észlelnek, azonnal jelzik azt a temető vezetésének. Rongálások csak ritkán fordulnak elő. A látogatóknak azt tanácsolják, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül. Ha mégis lopás történik, először a rendőrséget, majd a temetőgondnokságot kell értesíteni. Életük első ejtőernyős ugrását hajtották végre a Szolnokon táborozó kadétok, számolt be a Szolnoki Napló. A fiatalok a Magyar Honvédség helyi alakulatánál először elméleti felkészítésen vettek részt, majd sikeres vizsgát tettek. Ezután a szandai réten mintegy 1200 méteres magasságból ugrottak ki ejtőernyővel. A táborban a résztvevők a katonai élet mindennapjaiba is bepillantást nyerhettek, és több gyakorlati tapasztalatot szerezhettek. A program célja, hogy a fiatalok próbára tegyék magukat, miközben fejlődik az önbizalmuk, a felelősségtudatuk és a csapatban való együttműködésük. Most pedig híreink végén pár mondatban az időjárásról. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakul.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 21-én kedden. Dánielek, Daniellák, őket lehet ünnepelni, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 1816-ban ezen a napon született Paul Julius Reuter, a Reuters hírügynökség megalapítója. 1899-ben a mai napon született Ernest Hemingway, Nobel-díjas amerikai regényíró, ugye mindenkinek ismerős az öreg halász és a tenger. 1955-ben, július 21-én született Tar Béla, Kossuth-díjas magyar filmrendező. 6 órán keresztül a Sátán tangóban kb. 1951. július 21 megszületett Robin Williams, amerikai színész, stand-up komikus, leghíresebb szerepei az Egy úr az űrből című gyermekkorom kedvenc tévésorozata, és olyan mozifilmek, mint például a Jumanji, a Good Will Hunting, a Holdköltők társasága, vagy a Jó reggelt Vietnám. 1989-ben ezen a napon a Boney M. sikeréért is felelős Frank Farian német producer által létrehozott Milli Vanilli duó hatalmas botrányba keveredett, amikor egy playback fellépésük során technikai malőrnek köszönhetően kiderült, hogy a csapat tagjai valójában egy hangot sem énekeltek dalaikban, és csak dekoratív külsejükkel és tánc tudásukkal járultak hozzá a produkció sikeréhez. ...1961-ben a mai napon született Jim Martin, a Faith No More gitárosa. 1974. július 21 megszületett Terry Caldwell, az East 17 tagja. És 2000-ben, pontosan a mai napon született Erling Haaland, norvég labdarúgó is. Vagy Haaland? Húztunk párat, és húzzunk tovább a Daft Punk-kal Around the World, a legjobb zenék között. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kedves egriek, figyelem, 25-ös főút Felnémet térségében a 20-as kilométernél felborult, egy autó balesetnél a forgalom félpályán halad. Óvatosan, jó utat, mindjárt 8 óra, jó reggelt kívánok! Alapvetően napsütéses időnk lesz, részletek a hírek végén, aztán az éterben is süt majd a nap ezerrel. Sun is shining, jön Bob Marley! És a Back to Black is. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ellenőrzések a játszótereken. Kamerák buktatták le a jászapáti rongálót. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ágos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: Ellenőrzik a játszótéri eszközök biztonságát Szolnokon, írja a szoljon.hu. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt vizsgálja, hogy a játékok üzemeltetése és karbantartása megfelele az előírásoknak. A vizsgálatok a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és más eszközökre is kiterjednek. Ha olyan hiányosságot találnak, amely veszélyeztetheti a gyerekeket, az adott játék használatát ideiglenesen megtilthatják. Közben a város játszótereinek karbantartása és tereprendezése is folyamatosan zajlik. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Munkatársai jelenleg is dolgoznak a területek rendbetételén, hogy a nyári időszakban megfelelő állapotban legyenek a sok család által használt játszóterek. Megrongálták a Szent István szobor környezetét Jászapátiban, számolt be a szoljon.hu. Egy helyi lakos egy köztéri hulladékgyűjtőt és a szobor díszvilágítását szolgáló lámpákat tette tönkre. Az esetet a város térfigyelő kamerái rögzítették. A közterület felügyelet munkatársai átnézték a felvételeket, és ezek alapján azonosították a feltételezett elkövetőt. A rendőrség is bekapcsolódott az ügybe, és rövid időn belül előállította az érintett személyt. A keletkezett kár összegéről és az eljárás további részleteiről egyelőre nem közöltek információt. A közterület felügyelet szerint a kamerák jelentősen segítik a hasonló esetek gyors felderítését. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakulhat. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de tartósan borult időre egyelőre nem kell számítani. Csapadék csak kisebb eséllyel fordulhat elő. A hajnali órák kellemesen frissek lesznek, a levegő jól lehűlhet az éjszakai időszakban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
4: A foci rajongóknak nem lehet panasza az idei évre, hiszen VB is volt, sőt BL döntő, ráadásul Budapesten a Puskásban, ahol az óra nyitó The Killers is előadta a Human című dalát. Ezzel kezdünk. 6 perc elmúlt 8, jó reggelt! Maxim Leventa vagyok, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, Dánielek, Daniellák, szülinaposok, sok boldogságot!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Nehéz elképzelni, hogy az eredeti Bob Marley dal regi és lassú a tempója. Ahhoz képest viszont, hát mondhatni, egy picit gyorsabb lesz majd a következő dal. Craig David és Sting duettje a Rise and Fall. Ehhez képest viszont sokkal lassabb. És érdemes lassítani az utakon is, mert hogy a legtöbb baleset okozója a gyorshajtás. Szerencsére azon kívül, hogy a 25-ös főúton Felnémet térségében a 20-as kilométernél felborult egy autó, és a balesetnél a forgalom félpályán haladt, szóval ezen kívül nem tudok, hála a jó égnek, más balesetről. Remélem sokáig így is marad. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha van közlekedési hír, várom ide.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Alapvetően napsütésre készülhetünk július 21. napján. A mai kedd kicsit szeles, kellemesen meleg időt hoz, esni nem fog. Részletek a hamarosan induló hír összefoglalóban rögtön 8:30. Jó reggelt! A friss infók után az N-Walk folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ne itassuk, ne etessük a fehér gólyákat. Drágul a parkolás Szolnokon. Két ittas sofőrt szűrtek ki Jászberényben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 21-e van kedd. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozása nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Változik a parkolási rend Szolnokon augusztus 1-től. Hívta fel a figyelmet az NHS Szolnok Zunok. A közgyűlés döntése alapján valamennyi fizetős övezetben módosulnak a parkolási díjak. Emellett változik a bérletek ára és a pótdíjak összege is. Megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása az első 3 parkolási övezetben. Így ezekben is fizetni kell majd a várakozásért. Újdonság az is, hogy a parkolási

0: tolerancia van érvényben az ittas vezetéssel szemben. Továbbra is kellemes nyári időre számíthatunk környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a nappali felmelegedés mérsékelt marad. A hőmérséklet többnyire 26 fok körül alakul, így a korábbi hőhullám után jóval komfortosabb idő várható. A napsütés mellett időnként felhők is érkezhetnek, de ezek csak átmenetileg takarhatják el a napot. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Freedom.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok az M3-ason is, ahol egy picit lassabb a haladás Vásárosnamény felé Gödöllő térségében, ahol egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. A forgalom a leállósávon halad, a munkaterület mögött 2-3 kilométer hosszan lassabb szakaszos torlódó a kocsisor. És továbbra is félpályás lezárás van a 25-ös főúton Felnémet térségében, ahol a 20-as kilométernél korábban felborult egy autó. Jó utat, óvatosan, a közlekedési infokat én is várom, 0620 55 55 155. Hamarosan a foci VB döntője előtt is látott, hallott Nicole Scherzinger jön a The Pussycat Dolls-al, most viszont a Shaft és a Mucho Mambo Sway a Besten. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szerintem nincs olyan fülpár a Földön, amely ne hallotta volna a következő dalt. Dübörög majd a Faithless dala, az Insomnia, és zenél nekünk a Compact Disco a hősökkel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szigorít a NAV. Csökkentek a temetői lopások. Ejtőernyővel ugrottak a kadétok Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Mayer Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintot mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Jelentősen visszaszorultak a lopások a szolnoki Körösi úti temetőben az elmúlt egy évben. A szoljon.hu szerint korábban főként virágokat és vázákat vittek el a sírokról, mára azonban nagyon kevés ilyen panasz érkezik a temetőgondnoksághoz. A biztonság javítása érdekében kamerákat szereltek fel a kapuknál, megszüntették a temetőn keresztüli átjárást és riadóláncot is működtetnek. Ha a dolgozók gyanús esetet észlelnek, azonnal jelzik azt a temető vezetésének. Rongálások csak ritkán fordulnak elő. A látogatóknak azt tanácsolják, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül. Ha mégis lopás történik, először a rendőrséget, majd a temetőgondnokságot kell értesíteni. Életük első ejtőernyős ugrását hajtották végre a Szolnokon táborozó kadétok, számolt be a Szolnoki Napló. A fiatalok a Magyar Honvédség helyi alakulatánál először elméleti felkészítésen vettek részt, majd sikeres vizsgát tettek. Ezután a szandai réten mintegy 1200 méteres magasságból ugrottak ki ejtőernyővel. A táborban a résztvevők a katonai élet mindennapjaiba is bepillantást nyerhettek, és több gyakorlati tapasztalatot szerezhettek. A program célja, hogy a fiatalok próbára tegyék magukat, miközben fejlődik az önbizalmuk, a felelősségtudatuk és a csapatban való együttműködésük. Most pedig híreink végén pár mondatban az időjárásról. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakulhat. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de tartósan borult időre egyelőre nem kell számítani. Csapadék csak kisebb eséllyel fordulhat elő. A hajnali órák kellemesen frissek lesznek, a levegő jól lehűlhet az éjszakai időszakban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Aki használt annó utcai telefonfülkét, legyen az érmés vagy kártyás, valószínűleg nem ebben az órában fogja először hallani Britney Spears Gimme More-ját, vagy a Vendu Project-től a King of My Castle-t, hogy a Faithless Insomniáját menne is emlegessem, ugye? Vagy az óra indító telefonfülkét Payphone, Maroon 5 kezd 5 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a FM a legjobb zenék. Indul a Fateless Insomniája, az intro alatt pedig egy friss közlekedési hír az M1-esről, ahol Hegyesalom felé Tatabánya térségében az 57-es kilométernél három autó ütközött a belső sávban, a helyszínen 3-4 kilométeres a dugó. Jó utat óvatosan, ha közlekedési hír van, várom a 0620-55-55-155-re. Nem sokára Vemdu Project, King of My Castle, zenél a Jetlag, a Sugar Beats is jön mindjárt, de csak is a Fateless utána Besten.

Ezt a fenn a legjobb zenék. Zöld utat kapott a Britney életrajzi film, és bár hivatalos szereplő válogatás még nem történt, a rajongók már találgatnak. Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown, Sabrina Carpenter és Margot Robbie is esélyes lehet Britney karakterének megformálására. Best

Best FM a legjobb zenék, így csinálták, mondta el Jordanék a 90-es években. This is how we do it. Jön Junior Jack a Stupid Disco-val és egy-két szó július 21-e kedd időjárásáról. Kicsit szeles, kellemesen meleg, alapvetően napsütéses idő lesz egy-egy komoly felhővel. Esni, ha minden igaz, ma nem fog.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 0620-55-55-155 telefon SMS Viber ideírt. Gyuri, sziasztok! Pécsen a Nagy Lajos király és az Alsómalom sarkon az Árkádnál autó és teherautó ütközött, nagy a dugó. Köszönjük szépen! Jó utat! Rögtön 10 óra, meghallgatjuk a friss híreket, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Itt lesz Tupac dala. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. És dúdolhatunk Rúzsa Magdival. Megyek utánad, bárhova mész, nekem te vagy a kezdet. Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt is szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ellenőrzések a játszótereken. Kamerák buktatták le a jászapáti rongálót. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ágos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: Ellenőrzik a játszótéri eszközök biztonságát Szolnokon, írja a szoljon.hu. A fogyasztóvédelmi hatóság azt vizsgálja, hogy a játékok üzemeltetése és karbantartása megfelele az előírásoknak. A vizsgálatok a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és más eszközökre is kiterjednek. Ha olyan hiányosságot találnak, amely veszélyeztetheti a gyerekeket, az adott játék használatát ideiglenesen megtilthatják. Közben a város játszótereinek karbantartása és tereprendezése is folyamatosan zajlik. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Munkatársai jelenleg is dolgoznak a területek rendbetételén, hogy a nyári időszakban megfelelő állapotban legyenek a sok család által használt játszóterek. Megrongálták a Szent István szobor környezetét Jászapátiban, számolt be a szoljon.hu. Egy helyi lakos egy köztéri hulladékgyűjtőt és a szobor díszvilágítását szolgáló lámpákat tette tönkre. Az esetet a város térfigyelő kamerái rögzítették. A közterület felügyelet munkatársai átnézték a felvételeket, és ezek alapján azonosították a feltételezett elkövetőt. A rendőrség is bekapcsolódott az ügybe, és rövid időn belül előállította az érintett személyt. A keletkezett kár összegéről és az eljárás további részleteiről egyelőre nem közöltek információt. A közterület felügyelet szerint a kamerák jelentősen segítik a hasonló esetek gyors felderítését. Továbbra is kellemes, kiegyensúlyozott idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 27 fok között alakulhat. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de tartósan borult időre egyelőre nem kell számítani. Csapadék csak kisebb eséllyel fordulhat elő. A hajnali órák kellemesen frissek lesznek, a levegő jól lehűlhet az éjszakai időszakban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tegnap ünnepelte 79. szülinapját Carlos Santana, akinek stílusára nagy hatással volt többek között Szabó Gábor, Amerikába emigrált magyar jazzgitáros is. Most a Maria Mariával indul az óra, 5 percen múlt 10. Hello, Maxim Levente vagyok. Dánielek, Daniellek, szülinaposok sok boldogságot. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber egyben.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es éveket. Most a Jade nevű amerikai R&B lány együttessel idézzük meg. 92-es slágerük a Don't Walk Away szól, a csapat debütáló Jade to the Max című albumának legsikeresebb dalaként. A Billboard Hot 100 negyedik helyéig jutott.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nagy a káosz Pécs belvárosában, a Nagy Lajos király útja és az Alsó Malom utca kereszteződésében, ugyanis autó és teherautó ütközött, aki tud, a környező utcákon át kerüljön. Dolgoznak az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében, mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sávot lezárták. A munka mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, és ugyanez a helyzet az M3-ason is Gödöllő térségében, a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, ahol egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. Pályazárat vezettek be, a forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad, ott is több kilométeres sor alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Kíváncsian várom Henest és a ősszel érkező szimfonikus feldolgozás lemezét, mármint hogy saját dalai szólalnak meg szimfonikus köntösbe öltöztetve, például a következő órában hallható One Day in Your Life is. Egyébként a lemezről egy dal, a Left Outside Alone már is hallható, a novemberben érkező Symphonic Revolution című album előfutáraként, és természetesen szólnak majd a 90-es és 2000-es évek hazai slágerei is. Jön egy a Back to Black-től, szerintem az egyik legismertebb daluk, a Szerelembomba. Mindenek előtt meghallgatjuk július 21-e kedd friss híreit, aztán érkeznek szépen sorjában újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Északon lehet több napsütés, ma dönthetnek az iskola kezdési támogatásról, benzinkúton is próbálkoztak a hamis euróval. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepétől bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta el rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Az iskola kezdési támogatásról is dönthet ma a parlament. Az országgyűlés rendkívüli ülésének második napján várhatóan elfogadják a 100 000 forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosítást. A képviselők emellett tárgyalnak az új közszolgálati médiarendszer létrehozásáról, valamint az uniós források lehívásához szükséges közlekedési és költségvetési módosításokról. Hamis euróval fizettek, vádat emeltek ellenük. Két nő és egy férfi több üzletben és egy benzinkúton is hamis 50 és 100 eurós bankjegyekkel vásárolt tavaly januárban Pest vármegyében. A vádirat szerint a férfi egy albertvirsai benzinkúton tankolt, majd amikor a dolgozók észrevették a hamis pénzt és számon kérték, azt ígérte, hogy forinttal fizet. Ehelyett autóba ült és elhajtott. A két nő egy másik alkalommal két üzletben is hamis 100 euróssal fizetett, a csalásra azonban csak a kasszazáráskor derült fény. Az ügyészség mindhármukat pénzhamisítással vádolja. Mesterséges intelligenciával alakítják át az oktatást Kínában. Egyre több iskolában alkalmaznak olyan rendszereket, amelyek elemzik a diákok teljesítményét, majd személyre szabott feladatokat állítanak össze nekik. A mesterséges intelligencia a tanárok munkáját is segíti, gyorsabban javítja a feladatokat és feltárja a tanulók erősségeit, valamint nehézségeit. A kínai oktatási vezetés szerint a technológia nem a pedagógusokat váltja ki, hanem a személyre szabott oktatást támogatja. Ma északon több, délebre kevesebb napsütésre készülhetünk, mert nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, főként a déli ország rész fölé. Délnyugaton helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél sok felé megélénkül. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, gomoly felhőkkel, de néhol egy-egy zápor vagy zivatar még előfordulhat. Csütörtökön újra meghízhatnak a felhők, elszórtan záporokkal, zivatarokkal és többfelé élénk erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Janet Jacksontól, a Stuckaboo-tól, Justin Timberlake-től vagy Will Smith-től, elsőként pedig az 1978-ban Birminghamben alakult Rock and Roll Hall of Fame-be beiktatott brit együttestől, amely 80-as években az új hullámos pop-rock egyik legmeghatározóbb, világszerte több mint 100 millió lemezt eladott ikonikus képviselője. Ők a Duran Duran, jön a Reach Up for the Sunrise, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ott is volt, meg nem is, Victoria Beckham, Mel C, azaz Sporty Spice hétvégi esküvőjén. Az utolsó fűszeres lány is elkelt. Tehát az angliai Lake District Nemzeti Parkban ment hozzá modell barátjához, Chris Dingwallhoz. A nagy napon pedig csatlakoztak zenésztársai, Emma Bunton, Mel B, Jerry Halliwell Horner. Victoria Beckham viszont nem tudott részt venni az esküvőn, mivel az Egyesült Államokban tartózkodott a labdarúgó világbajnokság bronzmeccsén, aztán a döntőjén, viszont ő tervezte Mel lenyűgöző, hátulnyitott

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók, tart a munka az M3-ason Gödöllő térségében Vásárosnamény felé. Egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad, a munka mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Az M86-oson a Répcelak és Beled közötti szakaszon a Csorna felé vezető oldalon kigyulladt egy autószállító tréler a 120-os kilométernél az oltás, és a műszaki mentés idejére pályazárat vezettek be. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Deles hírek után a Coldplay zenél, ma este a Puskásban pedig Pitbull, előzenekara pedig nem más, mint Lil Jon. 0620-55-55-155, Majoros Ritát is ezen a hívható SMS és Viber számon lehet elérni. Jó étvágyat, rádiózunk együtt holnap is. Maxim Leventa vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nándor Fehérvárra emlékezett a miniszterelnök. Éveken át dézsmáltak egy vegyi anyagraktárat Békésben. Még szavazhatunk az év madarára. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A Nándorfehérvári diadalra emlékezett a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában azt mondta, az 570 évvel ezelőtti győzelem a magyar hazaszeretet, a közös felelősség és az összefogás jelképe. Úgy fogalmazott, a nándorfehérvári hősök példája ma is azt üzeni, hogy a legnehezebb helyzetekben is van választás és van remény. A kormányfő arra kérte az embereket, hogy a szerdai évfordulón a déli harangszó idején emlékezzenek meg a hősökről. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. 8 éven át dézsmálták egy Békés Csabai járvegyi anyagraktárát. 5 férfi rendszeresen szállított el etilalkoholt, etilacetátot és más vegyi anyagokat a telephelyről. A vádirat szerint a bűnszervezet egyik tagja a cég raktárosa volt, aki segített kijuttatni az árut, amelyet később értékesítettek. Az ügyészség különösen jelentős értékre bűnszervezetben elkövetett sikkasztással vádolja a férfiakat. Július végéig szavazhatunk a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik a macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhik.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Ma a napsütés és a felhő kicsit megosztoznak az országon, északon több napfényt kapunk, délen viszont vastagabb felhők úszhatnak fölénk. A délnyugati tájakon eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt. Az északi a szél több felé feltámad, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán északnyugat felől újabb felhősödés érkezik, elszórt csapadékkal és élénk, többfelé erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Igazán csodás keddet, szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem tartanak ma is, és így a hét második napján is. Egyszerűen csak jól érezzük magunkat együtt, még munkaidőben is, a munkahelyeken is. Remélem, a főnök a legtöbb helyen engedi, hogy Best FM-et hallgassanak. Én pedig nyitom a délutánt a Coldplay-el, és csodás napot kívánok mindenkinek. Tartsanak velem!
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy velem töltik a napot. Hogy telt a délelőtt? Az is remélem, hogy igazán kellemes volt. Én nagyon jó hangulatban vagyok itt a csajokkal, az irodában egy kis ilyen, vagy itt a szerkesztőségben egy ilyen kis zsibvásárt tartottunk, és az ilyen az mindig nagyon jó. Meg szerintem nekünk ez nagyon fel tudja dobni a kedvünket. Egy-két sminkpaletta beszerzés, stb. Úgyhogy hát élvezzük együtt a napot. Én csak azt tudom mondani, sminkpaletta ide vagy oda. A jó hangulat garantált a legjobb zenékkel itt a Best FM-en. Enigma Return to Innocence érkezik hamarosan, de jön majd a Daxos és a Barbra Streisand is. Hamarosan közlekedési információkkal is jelentkezem, na meg természetesen a napi kértést is felteszem. De előtte Texas, I Don't Wanna Lover itt a Best FM-en. Legyen csodás a napjuk!

0: A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy út

0: Best FM a legjobb zenék. Tudják, ma is utazhatunk együtt, mint minden hétköznap délután. Ha van közlekedési információjuk, küldjék el, vagy hívjanak fel, én pedig gyorsan így a rádión keresztül továbbadom a többieknek. Két baleset is történt a 4-es főúton Karcag és Püspökladány között. A 170-es kilométernél 1 kilométeren belül egy kamion és egy autó, valamint két autó ütközött. Mindkét helyszínen félpályán halad a forgalom. Illetve ezen a szakaszon útfelújítás is zajlik, lámpás irányítás mellett irányonként váltakozva halad a forgalom. Mindkét irányban több kilométer hosszan torlódnak az autók, kerülni pedig jelentős kerülővel lehet Füzesgyarmat felé. Az M3-ason Göddöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. A munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Várom ma is az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Follow the flow, porszem, imádom ezt a dalt. Ezzel pedig le is zártam ezt az órát. Pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Egyébként most indult a délután, és már el is telt egy óra. Szóval jöhet a délutáni kávé, és a következő órában is isteni zenék, mint Christina Aguilera és a Genie in a Bottle. Vagy Lotfi Begi és a Cosmix dala, ez lesz a kisvilág.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszafogottabb az ingatlan piac. Marihuána ültetvényt talált egy betörő. Trópusi vihar közelít az Egyesült Államokhoz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebb lakást cserélt gazdát az első fél évben. Az egyik hazai ingatlan közvetítő adatai szerint idén visszafogottabb az ingatlan piaci kereslet, miközben nőtt a 100 millió forintnál drágább lakások forgalma. A szakértők úgy látják, hogy az olcsóbb ingatlanok piacát az Otthon Start program élénkíti. A nagy értékű lakásokat viszont továbbra is főként önerőből vásárolják meg. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linzmeier Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: A betörő buktatta le a marihuána termesztőt Simon tornyán. A rendőrség szerint a 22 éves férfi egy betörés során bukkant rá egy pincében kialakított marihuána ültetvényre, amelyet később be is jelentett a körzeti megbízottnak. Azt azonban nem tudta, hogy a nyomozók már őt keresték a korábbi lopások és betörések miatt. A rendőrök végül a betörőt őrizetbe vették, a bejelentés nyomán pedig egy 48 éves helyi férfinél 18 tő kanabiszt is lefoglaltak. Trópusi vihar közelíti meg az Egyesült Államok déli partvidékét. A Berta nevű rendszer a mexikói öböl térségében erősödik, ezért több államban már figyelmeztetéseket és riasztásokat adtak ki. A meteorológusok a következő napokban heves esőzésekre, villámárvizekre és vihardagályra számítanak. Helyenként akár 20 cm-nél is több csapadék hullhat. A vihar várhatóan a hét második felében éri el az öböl északi partvidékét. Ma északon több, délebre kevesebb napsütésre készülhetünk, mert nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, főként a déli ország rész fölé. Délnyugaton helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél sok felé megélénkül. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, gomoly felhőkkel, de néhol egy-egy zápor vagy zivatar még előfordulhat. Csütörtökön újra meghízhatnak a felhők, elszórtan záporokkal, zivatarokkal és többfelé élénk erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes délutánt kívánok egy óra után is. 4 percen mindenkinek, Majoros Rita vagyok ebben az órában is. Csupa 90-es, 2000-es évek. Nagy kedvence, mint az Oasis és a Wonderwall. Hát ez szerintem nagyon sokak nagy kedvence. Na de itt lesz majd Akon és a Locked Up, jön majd Avril Lavigne, és most pedig Kelly Clarkson indítja az órát. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Érkezett egy információ az M5-ös autópályáról, hogy baleset történt Kecskemétnél a Budapest felé vezető oldalon, két autó ütközött. A 76-os kilométernél zárva is van a külső sáv, a torlódás már 2-3 kilométeres. És az M3-ason is baleset történt korábban Gödöllő térségében, úgyhogy Vásárosnamény felé a 32-es kilométernél emiatt betonelemeket igazítanak helyre. Pályazár van, a forgalom pedig a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide továbbra is az útinfókat, és jó utat kívánok mindenkinek a Unique dalával. Képzeld el a Best FM-en!

0: Best FM a legjobb zenék, az Oasis Wonderful klasszikusa szólt az előző percekben, nekem pedig egy picit megfájdult a fejem, úgyhogy gyorsan utána néztem, hogy van-e valami front, mert egyébként én eléggé frontérzékeny vagyok, de a legtöbb helyen azt írják, hogy nincs front felettünk, úgyhogy valószínűleg csak nem ittam, vagy nem figyeltem oda a megfelelő folyadékpótlásra. Lehet, hogy ez lehet a ludas, úgyhogy ez most egy jel önöknek is, hogy gyorsan igyanak meg egy jó nagy pohár vizet, egy jó nagy pohár teát, vagy tényleg amit szeretnek. A kávé után pedig aztán pláne, mert hogy azt viszont ma már ittam legalább kettőt. Szóval a lényeg az, hogy a következő napokban sem kell úgy tűnik frontra számítanunk, úgyhogy ha fáj a fejünk, akkor nagy valószínűséggel nem okolhatjuk a frontot. Egészen kellemes időnk lesz egyébként a következő napokban, nagyjából a maihoz hasonló. Holnap egy picit megélénkülhet a szél, lesz majd néhány gomoly felhő, de nagyobb csapadékra nem kell számítani. 23-28 fok között lesz a maximum, úgyhogy ezzel kell számolni. Na meg a Best FM legjobb zenéivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. DJ Tonka Don't Be Afraid dala után a napkérdését is felteszem. A barátaink, vagy éppen a legjobb barátunk hogyan mutatna be minket egy vadidegennek? Ma ez a téma és ez a kérdés. 0620 55 55 155 jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Gyorsan végigpörgettem, hogy vajon engem hogy mutatnának be egy idegennek, és volt már rá példa, és akkor ott általában az hangzott el, hogy nagyon sokat beszélek, hangos vagyok, harsány vagyok, általában vidám, és hogy a humorról azt gondolom, hogyha a humor nincs, akkor semmi nincs, és ez egyébként tényleg így van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Addig még lehet, hogy gyorsan rá is írok a barátaimra, vajon mit mondanának. Tegyék önök is ezt, és hallgassák együtt a Gorillaz dalát, jön a Dare itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerekkel jövök a következő órában is, de előtte még a Krisztállal énekeltük, hogy vigyázz rám. Pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a Molokóval megyünk tovább. Imádom ezt a dalt, jön a Sing It Back. Azt hiszem, ez egy tökéletes délutáni kávé mellé szóló dal, amikor visszaugorhatunk egy kicsit az időbe, akkorra, amikor még diszkóba jártunk. Szóval Sing It Back! És itt lesz majd Bialex és a Slepp is, és az Emlékszem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változékony időnk lehet kevés esővel, nyáron is jöhet a szénmonoxid, megelégelték a rolleres baleseteket a görögök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben. Ezért például az átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepétől bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodolhatunk az útról.
1: Nem jogerősen életfogytiglani fegyház büntetést kapott egy anya, aki vízbe folytatta a gyermekét. A nyíregyházi törvényszék szerint a nő 2022-ben élettársával együtt a fürdőkádban végzett középsúlyos fogyatékossággal élő lányával, majd balesetnek próbálták beállítani a történteket, és csak ezután értesítették a mentőket. Az asszony élettársa a büntetőeljárás alatt meghalt, ezért vele szemben megszüntették az eljárást. Megállt parancsolnak a rollereseknek Görögországban. A kormány megtiltaná az elektromos rollerek használatát a 17 év alattiaknak. Emellett magasabb bírságokat és kötelező felelősségbiztosítást is bevezetne. A szigorításról még ezen a héten szavazhat a parlament. A döntést azzal indokolják, hogy tavaly csak nem 400 gyermek és tinédzser sérült meg elektromos rolleres balesetekben Görögországban. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Ma a napsütés és a felhő kicsit megosztoznak az országon, északon több napfényt kapunk, délen viszont vastagabb felhők úszhatnak fölénk. A délnyugati tájakon eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt. Az északi a szél több felé feltámad, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán északnyugat felől újabb felhősödés érkezik, elszórt csapadékkal és élénk, több felé erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt 4 perccel, és iszonyatosan viszket az orrom. Mit szoktak ilyenkor mondani, hogy akkor bosszús leszek? Na nem, ezt nem, egyáltalán nem szeretném. Úgyhogy inkább hallgassanak Best FM-et, és akkor én is boldog leszek. Majoros Rita vagyok, hamarosan hozom a Molokó dalát, jön a Sing It Back, ahogy már beígértem, de J-Lo már indítja is az órát. Jön a Get Right!

Best FM a legjobb zenék. Itt hogyan mutatna be a legjobb barátja vagy a barátai egy vadidegennek ma délután? Erre vagyok kíváncsi. Niki azt írja, ő az a lány, aki mindenkit megmentene, csak saját magának nem kér segítséget. Ha eltűnne egy napra, biztos valami kóbor kutyát mentene éppen. Ezt írták róla a barátai. Szerintem ez azért elég jó. Gábor is írt, na ő az az ember, aki 5 perc késéssel érkezik, de cserébe olyan sztorival jön, hogy senki nem haragszik rá. Imádom. 0-20-55-55-155. Jöhetnek ide még az üzenetek az isteni zenék mellé. Szóval kit hogyan mutatnának be a barátai, vagy éppen a legjobb barátja, ha egy vadidegenről lenne szó. Na jöhetnek a sztorik, és mellé pedig a Brand New Heavy Sometimes dala itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Óvatosan az utakon, mert kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában. A 71-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Az M3-as autópályán Gödöllő térségében a Básáros-Namény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult beton elemek helyre igazítása zajlik, úgyhogy pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Itt egy Tamás is, aki azt írja, hogy baleset történt a Csaba utcában, a Krisztina körút előtti kikanyarodásnál. Nagyon köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ma Pitbull koncert lesz Budapesten, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy Pitbull már kis hazánkban van, bár gyanítom, hogy ez már így van, és Best FM-et hallgat éppen. Úgyhogy megyek is tovább egy Pitbull slágerrel 2009-ből, egy igazi, flörtölős, olyan táncparketten ismerkedős dal. Ez pedig nem más, mint az I Know You Want Me, egy igazán energiadús, magabiztos, szexi sláger. Itt a Best FM-en Pitbull, I Know You Want Me, én pedig ezzel kívánok jó szórakozást a ma esti Pitbull koncertre, lassacskán igyek őknek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Kis kezekben nagy képernyők. Ellenőrzések a játszótereken. Gyermekek vakációját segíti a város. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 21-e van, kedd. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
3: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
2: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Ellenőrzik a játszótéri eszközök biztonságát Szolnokon, írja a szoljon.hu. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt vizsgálja, hogy a játékok üzemeltetése és karbantartása megfelele az előírásoknak. A vizsgálatok a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és más eszközökre is kiterjednek. Ha olyan hiányosságot találnak, amely veszélyeztetheti a gyerekeket, az adott játék használatát ideiglenesen megtilthatják. Közben a város játszótereinek karbantartása és tereprendezése is folyamatosan zajlik. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Munkatársai jelenleg is dolgoznak a területek rendbetételén, hogy a nyári időszakban megfelelő állapotban legyenek a sok család által használt játszóterek. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blair Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
4: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őszbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos abban vezessünk.
2: A rekord alacsony tiszai vízállás miatt egyre nagyobb veszély fenyegeti a Szolnoknál látható több száz éves hídcölöpök maradványait. A szoljon.hu-nak a Damjanics János Múzeum régésze Kertész Róbert elmondta, a víz alatt évszázadokon át jó állapotban megőrződött tölgyfa szerkezetek a levegőre kerülve korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Az idei aszály miatt újabb cölöpök is láthatóvá váltak, és egyre jobban kirajzolódik a két egykori híd nyomvonala. A maradványokon jelenleg kormeghatározó vizsgálatok zajlanak. A régész szerint minden újabb nap, amelyet a cölöpök a levegőben töltenek, tovább gyorsítja pusztulásukat. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosási, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
2: A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A 2 héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
6: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
2: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon, gyógytornán és gyógymasszázson vehettek részt a látássérültek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a vakok és gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok vármegyei egyesületének egészségnapján vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség és légzésfunkciós vizsgálatokat is végeztek, emellett egészségügyi tanácsokat is adtak a résztvevőknek. A programon bemutatták a látássérülteket segítő eszközöket, köztük a beszélő vérnyomásmérőt, a beszélő és tapintható órákat, valamint segítséget nyújtottak az okostelefonok akadálymentes beállításához is. A rendezvény a Vakbarát településekért program részeként valósult meg. Újra elérhetők az MR vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Kicserélték a berendezés meghibásodott hűtési rendszerét, a sikeres próbaüzem után pedig ismét fogadják a betegeket. Az MR készülék meghibásodása miatt korábban átmenetileg szüneteltek a vizsgálatok, ezért a betegeket más egészségügyi intézményekbe irányították. A kórház tájékoztatása szerint a javítás befejeződött, így a diagnosztikai ellátás ismét a megszokott rendben működik. Bevált a Tiszatónál bevezetett vízi trafipax a rendőrség szerint. Már néhány hét alatt érezhetően csökkent a gyorshajtás. A Jász-Nagykun Szolnok, Heves és Borsod-Abaúzemplén vármegyei rendőrök június vége óta közösen ellenőrzik a vízi járművek sebességét. A tapasztalatok szerint a jetskik és a motorcsónakok visszafogottabban közlekednek, és kisebb hullámokat keltenek. A gyorshajtókat a partról és a vízről is ellenőrzik, kisebb sebesség túllépésnél pedig figyelmeztetést is alkalmazhatnak. Az elmúlt hétvégéken 6 ittas vízi járművezető ellen indult eljárás, 3 orrfalászt pedig feljelentettek. A legmagasabb 65 ezer forintos helyszíni bírságot eddig még senkire sem szabták ki. Megváltozott a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig csak augusztus elején nyit ki. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-ig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiókönyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rendszerint nyitnak ki. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: A stúdióban pedig már Fodor Attila, kedves kedd délután kívánok, a Magdolnáknak pedig egy szál virágot, és egy nagy puszit küldünk. Markos György humorista ezen a napon született, ahogy Danny Glover és William Defoe színészek is. A zenei kínálatban itt lesz a Halott pénz, a Delight, meg most a Black Eyed Peas sikere, a Meet Me a Halfway.
1: 102.4 Best FM.

akarod. A jövő hétre térhetnek vissza a 30 fok fölötti maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok felé lesz napos, gomoly felős az idő, helyenként futó záporok kialakulhatnak majd, de jelentősebb csapadék sehol sem várható. A szél általában csak zivatarok környezetében élénkül meg. Holnap a legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul. Csütörtökön több felé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak majd ki záporok is. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, 26 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Pénteken is csupán 25 fok lehet, ekkor majd napos, időnként gomoly felhős idő várható. Tőlünk csak északra, észak-keletre alakulhatnak ki majd záporok, a szél ezen a napon is erős lesz. Szombaton túlnyomóan napos idő várható 27 fokkal, vasárnap viszont ismételten lehetnek esők, záporok, ezen a napon 26 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. És a hosszabb távú előrejelzések szerint majd a jövő héten térhetnek vissza a 30 fok fölötti maximumok szerda magasságában. Nálunk el sem tűntek, úgyhogy a folytatásban is a legjobbak szólnak, ez már a Fragma és a Tokyo's Miracle.

92.4 Best FM a legjobb zenék, Mától, Reggie Camp, Lucky Telek Tőserdőn. A mai fellépők a Nevünk Senki és az Afro Breaks többek között. Holnap látható majd Monica Pike és a Fortress, csütörtökön a Lámadalai és a Polisand. Pénteken fellép majd a New Rise a Hakumba, valamint a Pannonia All Stars K Orchestra, szombaton pedig a Superstars ki, Kopikon és többek között a Ladány Bene 27 is. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd ezen a pénteken este 9 órától. Szombaton 10-től Nyársapáton, a Szarka Kúria parkjában Lecsó Fesztivál, 14 órától felép majd Ihos József, 17 órától Bunyós Pityu, 19 órától pedig az Irigy Hónajmirigy. Szombaton este a Hedgehogs koncertje látható majd itt Szolnokon a Múzsák terén. Kisúj Piknik a Zenepavillonnál szombaton este 8-tól a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglétfürdőn Tócsa Focival este 9-től a Grease zenekarral, 11-től Korival a Happy Ganggel, később pedig az Animal Cannibals-szel. A jövő héten július 27 és augusztus 2-a között immár 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. A Mama Pici Fiai Klub koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban július 31-én pénteken este 8-tól látható majd. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30-31-én és augusztus 1-én

majd többek között Curtis, a Kowalski meg a Vega, Majka, a Volmár, Dash, Azaria, Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is. A legendás Abba és Bonnie M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnelli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap este 7-től Jászberényben a szabadtéri színpadon. Egy tehetségkutatót is megnyert annak idején Alexandra Burke, ennek köszönhetően indult be a zenei karrier. Jön most Flo Rida-val

0: Sok helyen végeznek karbantartást a térségben, ezek mellett útépítéssel is számolni kell. Mondom a helyszíneket, most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen Vecsésnél a 20-as kilométernél van útszűkület, a 82-es 84-es kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek térségében. Az M0-áson az Alacskai pihenőnél kell útszűkületre számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csomópontot építenek az M5-ösön is a 73-as 76-os kilométerek között. Fegyvernek és Nagykörű között az útmenti növényzetet gondozzák. Tiszabúra és Abátszalók között az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Hajdúszóboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykörös és Abony között karbantartást végeznek. Nyáregyházán közműépítési munkálat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Nagykörösön a Szolnoki úton kell útépítésre számítani. Útépítést végeznek Albert-Tirsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton is útépítés mellett lehet autózni. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Káva és Pánt között félpályán halad a forgalom. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. A Best FM hallgatók is küldhetnek nekünk közlekedési infókat 0620 55 55 155. Köszönjük!
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ellenőrzések a játszótereken. Gyermekek vakációját segíti a város. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 21-e van, kedd. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Ellenőrzik a játszótéri eszközök biztonságát Szolnokon, írja a szoljon.hu. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt vizsgálja, hogy a játékok üzemeltetése és karbantartása megfelele az előírásoknak. A vizsgálatok a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és más eszközökre is kiterjednek. Ha olyan hiányosságot találnak, amely veszélyeztetheti a gyerekeket, az adott játék használatát ideiglenesen megtilthatják. Közben a város játszótereinek karbantartása és tereprendezése is folyamatosan zajlik. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Munkatársai jelenleg is dolgoznak a területek rendbetételén, hogy a nyári időszakban megfelelő állapotban legyenek a sok család által használt játszóterek. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blair Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos abban vezessünk.
1: A rekordalacsony tiszai vízállás miatt egyre nagyobb veszély fenyegeti a Szolnoknál látható több száz éves hídcölöpök maradványait. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze Kertész Róbert elmondta, a víz alatt évszázadokon át jó állapotban megőrződött tölgyfa szerkezetek a levegőre kerülve korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Az idei aszály miatt újabb cölöpök is láthatóvá váltak, és egyre jobban kirajzolódik a két egykori híd nyomvonala. A maradványokon jelenleg kormeghatározó vizsgálatok zajlanak. A régész szerint minden újabb nap, amelyet a cölöpök a levegőben töltenek, tovább gyorsítja pusztulásukat. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, illehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A 2 héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
5: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon, gyógytornán és gyógymasszázson vehettek részt a látássérültek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a vakok és gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok vármegyei egyesületének egészségnapján vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség és légzésfunkciós vizsgálatokat is végeztek, emellett egészségügyi tanácsokat is adtak a résztvevőknek. A programon bemutatták a látássérülteket segítő eszközöket, köztük a beszélő vérnyomásmérőt, a beszélő és tapintható órákat, valamint segítséget nyújtottak az okostelefonok akadálymentes beállításához is. A rendezvény a Vakbarát településekért program részeként valósult meg. Újra elérhetők az MR vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Kicserélték a berendezés meghibásodott hűtési rendszerét, a sikeres próbaüzem után pedig ismét fogadják a betegeket. Az MR készülék meghibásodása miatt korábban átmenetileg szüneteltek a vizsgálatok, ezért a betegeket más egészségügyi intézményekbe irányították. A kórház tájékoztatása szerint a javítás befejeződött, így a diagnosztikai ellátás ismét a megszokott rendben működik. Bevált a Tiszatónál bevezetett vízi trafipax a rendőrség szerint. Már néhány hét alatt érezhetően csökkent a gyorshajtás. A Jász-Nagykun Szolnok, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök június vége óta közösen ellenőrzik a vízi járművek sebességét. A tapasztalatok szerint a jetskik és a motorcsónakok visszafogottabban közlekednek, és kisebb hullámokat keltenek. A gyorshajtókat a partról és a vízről is ellenőrzik, kisebb sebesség túllépésnél pedig figyelmeztetést is alkalmazhatnak. Az elmúlt hétvégéken 6 ittas vízi járművezető ellen indult eljárás, 3 orrfalászt pedig feljelentettek. A legmagasabb 65 ezer forintos helyszíni bírságot eddig még senkire sem szabták ki. Megváltozott a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig csak augusztus elején nyit ki. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiók könyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak ki. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A stúdióban pedig Fodor Attila, ma van a szüli napja Don Henley-nek, a korábbi Eagles tagnak, aki a 80-as években szólóban volt, 5. Amerikában a Boys of Summer-rel, ez dolgozta föl DJ Sammy. Ezen a napon született Pat Badger az Extreme-ből, Kate Ryan és Selena Gomez énekesnő is. Aura Dion viszont jön most.
0: 102.4 Best

A jövő hétre térhetnek vissza a 30 fok fölötti maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok felé lesz napos, gomoly felős az idő, helyenként futó záporok kialakulhatnak majd, de jelentősebb csapadék sehol sem várható. A szél általában csak zivatarok környezetében élénkül meg, holnap a legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul. Csütörtökön több felé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak majd ki záporok is. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, 26 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Pénteken is csupán 25 fok lehet, ekkor majd napos, időnként gomoly felhős idő várható. Tőlünk csak északra, észak-keletre alakulhatnak ki majd záporok. A szél ezen a napon is erős lesz. Szombaton túlnyomóan napos idő várható 27 fokkal, vasárnap viszont ismételten lehetnek esők, záporok. Ezen a napon 26 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. És a hosszabb távú előrejelzések szerint majd a jövő héten térhetnek vissza a 30 fok fölötti maximumok szerda magasságában. Mi pedig visszatérünk most a 90-es évekhez, a Lunéz és az I Got Five on it ezúttal.

egy Best FM a legjobb zenék, Mától, Regi Camp, Lucky Telek Tőserdőn. A mai fellépők a Nevünk Senki és az Afro Breaks többek között. Holnap látható majd Monica Pike és a Fortress, csütörtökön a Lámadalai és a Polisand. Pénteken fellép majd a New Rise a Hakumba, valamint a Pannonia All Stars K Orchestra, szombaton pedig a Superstars K, Kopikon és többek között a Ladány Bene 27 is. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd ezen a pénteken este 9 órától. Szombaton 10-től Nyársapáton, a Szarka Kúria parkjában Lecsó Fesztivál, 14 órától felép majd Ihos József, 17 órától Bunyós Pityu, 19 órától pedig az Irigy Hónajmirigy. Szombaton este a Hedgehogs koncertje látható majd itt Szolnokon a Múzsák terén. Kisúj Piknik a Zenepavillonnál szombaton este 8-tól a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa Focival este 9-től a Grease zenekarral, 11-től Korival a Happy Ganggel, később pedig az Animal Cannibals-szel. A jövő héten július 27 és augusztus 2-a között immár 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. A Mama Pici Fiai Klub koncertje Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban július 31-én pénteken este 8-tól látható majd. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30-31-én és augusztus 1-én fellép majd többek között Curtis, a Kowalski meg a Vega, Majka, a Valmár, Des, Azaria, Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK26, Pete Junior és Nótár Méri is. A legendás Abba és Boniem slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnel és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap este 7-től Jászberényben a szabadtéri színpadon. Elég volt, Tóth Gabi dalaszol már is a 102.4 Best FM-en.

Sok helyen végeznek karbantartást a térségben, ezek mellett útépítéssel is számolni kell. Mondom a helyszíneket, most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen Vecsésnél a 20-as kilométernél van útszűkület, a 82-es 84-es kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek térségében. Az M0-áson az Alacskai pihenőnél kell útszűkületre számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csomópontot építenek az M5-ösön is a 73-as 76-os kilométerek között. Fegyvernek és Nagykörű között az útmenti növényzetet gondozzák. Tiszabúra és Abátszalók között az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykörös és Abony között karbantartást végeznek. Nyáregyházán közműépítési munkálat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Nagykörösön a Szolnoki úton kell útépítésre számítani. Útépítést végeznek Albertirsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton is útépítés mellett lehet autózni. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Káva és Pánt között félpályán halad a forgalom. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Rob Thomas és a Matchbox 20 folytatja a kedd délutánt, itt a 102.4 Best FM-en.

0: hihetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ellenőrzések a játszótereken. Gyermekek vakációját segíti a város. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 21-e van, Kent. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Ellenőrzik a játszótéri eszközök biztonságát Szolnokon, írja a szoljon.hu. A fogyasztóvédelmi hatóság azt vizsgálja, hogy a játékok üzemeltetése és karbantartása megfelele az előírásoknak. A vizsgálatok a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és más eszközökre is kiterjednek. Ha olyan hiányosságot találnak, amely veszélyeztetheti a gyerekeket, az adott játék használatát ideiglenesen megtilthatják. Közben a város játszótereinek karbantartása és tereprendezése is folyamatosan zajlik. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Munkatársai jelenleg is dolgoznak a területek rendbetételén, hogy a nyári időszakban megfelelő állapotban legyenek a sok család által használt játszóterek. Megkezdődött az üzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blair Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kosszálón. Az őszbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos.
1: A rekord alacsony tiszai vízállás miatt egyre nagyobb veszély fenyegeti a Szolnoknál látható több száz éves híd cölöpök maradványait. A szoljon.hu-nak a Damjanics János Múzeum régésze Kertész Róbert elmondta, a víz alatt évszázadokon át jó állapotban megőrződött tölgyfa szerkezetek a levegőre kerülve korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Az idei aszály miatt újabb cölöpök is láthatóvá váltak, és egyre jobban kirajzolódik a két egykori híd nyomvonala. A maradványokon jelenleg kormeghatározó vizsgálatok zajlanak. A régész szerint minden újabb nap, amelyet a cölöpök a levegőben töltenek, tovább gyorsítja pusztulásukat. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több Szolnok intézmény is közreműködik. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
5: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon, gyógytornán és gyógymasszázson vehettek részt a látássérültek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a vakok és gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok vármegyei egyesületének egészségnapján vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség és légzésfunkciós vizsgálatokat is végeztek, emellett egészségügyi tanácsokat is adtak a résztvevőknek. A programon bemutatták a látássérülteket segítő eszközöket, köztük a beszélő vérnyomásmérőt, a beszélő és tapintható órákat, valamint segítséget nyújtottak az okostelefonok akadálymentes beállításához is. A rendezvény a Vakbarát településekért program részeként valósult meg. Újra elérhetők az MR vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Kicserélték a berendezés meghibásodott hűtési rendszerét, a sikeres próbaüzem után pedig ismét fogadják a betegeket. Az MR készülék meghibásodása miatt korábban átmenetileg szüneteltek a vizsgálatok, ezért a betegeket más egészségügyi intézményekbe irányították. A kórház tájékoztatása szerint a javítás befejeződött, így a diagnosztikai ellátás ismét a megszokott rendben működik. Bevált a Tiszatónál bevezetett vízi trafipax a rendőrség szerint. Már néhány hét alatt érezhetően csökkent a gyorshajtás. A Jász-Nagykun Szolnok Heves és Borsod-Abaúszentlén vármegyei rendőrök június vége óta közösen ellenőrzik a vízi járművek sebességét. A tapasztalatok szerint a jetskik és a motorcsónakok visszafogottabban közlekednek, és kisebb hullámokat keltenek. A gyorshajtókat a partról és a vízről is ellenőrzik, kisebb sebesség túllépésnél pedig figyelmeztetést is alkalmazhatnak. Az elmúlt hétvégéken 6 ittas vízi járművezető ellen indult eljárás, 3 orrfalászt pedig feljelentettek. A legmagasabb 65 ezer forintos helyszíni bírságot eddig még senkire sem szabták ki. Megváltozott a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig csak augusztus elején nyit ki. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-ig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiókönyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak ki. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ezen a kedves kedd délutánon a stúdióban Fodor Attila. 1894-ben ekkor tartották a világ első autóversenyét Franciaországban, és pont egy éve annak, hogy elhunyt Ozzy Osbourne, a rock legenda. Jesse J folytatja ezt a keddet, a dominót játsszuk az énekesnőtől.
0: 102.4 Best

A jövő hétre térhetnek vissza a 30 fok fölötti maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok felé lesz napos, gomoly felős az idő, helyenként futó záporok kialakulhatnak majd, de jelentősebb csapadék sehol sem várható. A szél általában csak zivatarok környezetében élénkül meg, holnap a legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul. Csütörtökön több felé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak majd ki záporok is. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, 26 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Pénteken is csupán 25 fok lehet, ekkor majd napos, időnként gomoly felhős idő várható. Tőlünk csak északra, észak-keletre alakulhatnak ki majd záporok. A szél ezen a napon is erős lesz. Szombaton túlnyomóan napos idő várható 27 fokkal, vasárnap viszont ismételten lehetnek esők, záporok. Ezen a napon 26 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. És a hosszabb távú előrejelzések szerint majd a jövő héten térhetnek vissza a 30 fok fölötti maximumok szerda magasságában. DJ Jazzy Jeff szettjeit még az interneten is lehet követni még a mai napig is. Barátjával Fresh Prince-el következik ezúttal a Boom Shake the Room-mal.

102.4 Best FM a legjobb zenék, Mától, Reggie Camp, Lucky Telek Tőserdőn. A mai fellépők a Nevünk Senki és az Afro Breaks többek között. Holnap látható majd Monica Pike és a Fortress, csütörtökön a Lámadalai és a Polisand. Pénteken fellép majd a New Rise a Hakumba, valamint a Pannonia All Stars K Orchestra, szombaton pedig a Superstars ki, Kopikon és többek között a Ladány Bene 27 is. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd ezen a pénteken este 9 órától. Szombaton 10-től Nyársapáton, a Szarka Kúria parkjában Lecsó Fesztivál, 14 órától felép majd Ihos József, 17 órától Bunyós Pityu, 19 órától pedig az Irigy Hónajmirigy. Szombaton este a Hedgehogs koncertje látható majd itt Szolnokon a Múzsák terén. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál szombaton este 8-tól a Deci Band zenekar.

Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is. A legendás Abba és Boniem slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnelli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap este 7-től Jász Berényben a szabadtéri színpadon. A No Doubt sikerét választottuk a folytatásra, szól a Hey Baby a legjobb zenék között.

Sok helyen végeznek karbantartást a térségben, ezek mellett útépítéssel is számolni kell. Mondom a helyszíneket, most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen Vecsésnél a 20-as kilométernél van útszűkület, a 82-es 84-es kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek térségében. Az M0-áson az Alacskai pihenőnél kell útszűkületre számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csomópontot építenek az M5-ösön is a 73-as 76-os kilométerek között. Fegyvernek és Nagykörű között az útmenti növényzetet gondozzák. Tiszabúra és Abátszalók között az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykörös és Abony között karbantartást végeznek. Nyáregyházán közműépítési munkálat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Nagykörösön a Szolnoki úton kell útépítésre számítani. Útépítést végeznek Albert-Irsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton is útépítés mellett lehet autózni. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Káva és Pánt között félpályán halad a forgalom. Tiszaújfaluban közmépítési munkát végeznek. Mostanra ennyi, tolom a bicajt, passzolom a mikrofont és indítom a Jakarta sikerét. Már szól is az American Dream, meg hat tolanájcsift. Fodor Attila vagyok, Best FM-es kedd délutánt a folytatásra.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A beporzókra is veszélyes lehet a kémiai szúnyogírtás. Pénzt és vodkát rabolt egy fegyveres egy nagykanizsai benzinkútról. A napokban nem lesz olyan nagy meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hurren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a hazánkban alkalmazott földi permetezés átlagosan csaknem felére csökkenti a szúnyogok számát, de a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogtenyészőhelyek felszámolásának. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Az ott dolgozó nő hajnali 3 óra előtt szólt a rendőrségnek, hogy egy magas férfi fekete maszkban lépett be az üzletbe, pisztolyt fogott rá és a bevételt követelte. 60 000 forintot szerzett meg, ráadásnak 2 üveg vodkát is elvitt. A rendőrök 3 órán belül otthonában elfogták a 32 éves férfit, aki aztán beismerte a rablást. Kiderült, hogy februárban már betört egy nagykanizsai élelmiszerboltba. A mostani fegyveres rablás miatt 5-10 évnyi börtönre számíthat. Különös ruhatolvajt füleltek le Lengyelországban. Egy férfi hetekig értetlenül figyelte, hogy sorra tűnnek el a zoknik, pólók és alsónadrágok a szárítóról. A rejtély akkor oldódott meg, amikor rajta kapta a tettest. Egy hód éppen az egyik alsójával szaladt el, majd eltűnt a közelítóban. A férfi szerint könnyen lehet, hogy az állat a hódvárát béleli ki az ellopott ruhákkal. A közösségi oldalon csak annyit tanácsoltak neki, ideje fedett helyre költöztetni a szárítót. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hogy stílusosan rákösek a mai első darra, ami ugye a Love is Back, Funky is Back. Hiszen kedv van, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék pörögnek mixben. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-on, 7-től DJ Hangyával a lemez játszó.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: 4 Grammy, 2 hölgynek, akik közül az egyiket Erikának, a másikat Trinának hívják, testvérekről van szó. Szóval tök logikus, hogy a Mary.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcard.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chillance, deep house, szóval minden természetesen tracklistával együtt.

0: a mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a

0: Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról így kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsgyökeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lou Begáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangjával. Még egy órán keresztül funky lesz a menő itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövök vissza, senki ne menjen sehova. We'll be right back.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat a szénmonoxid miatt. Három bagolyfaj közül választhatjuk ki az év madarát, a hőség egyelőre nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat, emiatt 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. 30 hektáron ég a száraz aljnövényzet a hajdúbihari Kabba térségében. A tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal, az egységek 30 szarvasmarhát és 3 szamarat is kimentettek a területről. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. Senki sem sérült meg, a lángok sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztették. Az anyagi kár nem jelentős, közölte a vállalat. A tűzokát egyelőre vizsgálják. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskulik.
1: Több mint 50 hazai fürdő csatlakozik szombaton a strandok éjszakájához. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor sauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Holnap ismét sok napsütésnek örülhetünk, de a gomoly felhők itt-ott elsírhatják magukat, tehát jöhet egy-egy zápor, zivatar. A levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, és a szél is élénk lehet. Hajnalban 9-15, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Két részletben érkezik majd az iskolakezdési támogatás. Tart az őzek párzási időszaka, figyelni kell az utakon. Itt-ott eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 400 ezer gyerek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lépapad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszába gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Nem lesz több e-rollerezés 17 éves kor alatt Görögországban. A sok baleset miatt vezetik be a tiltást. Tavaly körülbelül 400 gyerek és tinédzser sérült meg ilyen szerencsétlenségekben. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is tartalmazza. Az ügyben hamarosan dönt a görög parlament. Eltűnhet egy időre a brit pízai ferdetorony. A Visbich városában álló csaknem 160 éves Szent Márk templom megdőlt tornya régóta a környék egyik jelképe. A szakemberek azonban úgy döntöttek, hogy a súlyos szerkezeti problémák miatt a torony felső részét le kell bontani. A cél az, hogy később biztonságosan az eredeti formájában építhessék újjá. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Arrébb, még az iskolakezdés, nem is akarok ezzel senkit sem rémizgetni. Tegyen általános iskolás szófordulattal érve, a B-nél nyílt föl a napló, úgyhogy akik felelni fognak a következő órában, a Black Machine, Britney Spears, a Backstreet Boys, és persze Bon Jovi, meg Madonna a legelején a Give It To Me-vel.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez nekem a legjobb zenék. Nem tudom, hogy George Michaelnek vajon személyes érintettség miatt volt ennyire fontos a szabadság, mint téma, de a Vemmel is és szóló korszakában is született egy-egy dal Freedom címmel. Most jön a szóló Freedom George Michaeltől itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Az ugye megvan, hogy az a Britney Spears, akit most már több mint 25 éve nézünk, hallgatunk, az nem az igazi Britney Spears, mert hogy az igazi Britney Spears Justin Timberlake-kel együtt meghalt egy balesetben 2000-ben, és az ő klónjaik viszik azóta is tovább a karrierjüket. Legalábbis az internet egy része szentül hisz ebben. Hát pont úgy, mint a Balaton tagadók. Jön a Stronger!

Beszélem a legjobb zenék a 8 Madison Square Garden-beli koncertjükből, van még 3, az egyik pont ma este lesz esedékes, és elnézve az elmúlt koncertek setlistét, hát na, hogy ez is ott van a dalok között. Jön a Have a Nice Day és a Bon Jovi.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: It ain't no country club either.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kánikula program indul az állatvédő szervezetek megsegítésére. Ruhatolvaj hód bukott le Lengyelországban. A napokban nem lesz olyan nagy meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hunren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a hazánkban alkalmazott földi permetezés átlagosan csaknem felére csökkenti a szúnyogok számát, de a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogtenyészőhelyek felszámolásának. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Az ott dolgozó nő hajnali 3 óra előtt szólt a rendőrségnek, hogy egy magas férfi fekete maszkban lépett be az üzletbe, pisztolyt fogott rá és a bevételt követelte. 60 000 forintot szerzett meg, ráadásnak 2 üveg vodkát is elvitt. A rendőrök 3 órán belül otthonában elfogták a 32 éves férfit, aki aztán beismerte a rablást. Kiderült, hogy februárban már betört egy nagykanizsai élelmiszerboltba. A mostani fegyveres rablás miatt 5-10 évnyi börtönre számíthat. Különös ruhatolvajt füleltek le Lengyelországban. Egy férfi hetekig értetlenül figyelte, hogy sorra tűnnek el a zoknik, pólók és alsónadrágok a szárítóról. A rejtély akkor oldódott meg, amikor rajta kapta a tettest. Egy hód éppen az egyik alsójával szaladt el, majd eltűnt a közelítóban. A férfi szerint könnyen lehet, hogy az állat a hódvárát béleli ki az ellopott ruhákkal. A közösségi oldalon csak annyit tanácsoltak neki, ideje fedett helyre költöztetni a szárítót. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap ismét sok napsütésnek örülhetünk, de a gomoly felhők itt-ott elsírhatják magukat, tehát jöhet egy-egy zápor, zivatar. A levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, és a szél is élénk lehet. Hajnalban 9-15, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Ponyvaregény legelején, amikor a Piti bűnöző házaspár ki akarja rabolni azt az éttermet, ahol éppen Vincent Vegáék reggeliznek, nos akkor hangzik el ez a mondat, hogy Jolanda marad nyugton, vagyis Jolanda Be Cool, innen kapta a nevét az az ausztrál duo, aki indítja az órát, vár is itt a Besten a We Don't Speak Americanoval.
2: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Nesztefen.
1: Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Hányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

Best FM a legjobb zenék. Holnap fokra, centire, mindenre pontosan ugyanilyen napunk lesz, mint ma. Tényleg annyira csak a különbség, hogy a holnapi nap a szerda lesz, a mai meg ugye kedd, de minden stimmelni fog. 27 fokos nappali maximum, pici felhő, kevés szél.

Legjobb zenék Mark Morrisonnak az elmúlt években azért voltak balhéi, verekedések étteremben, és a többi mentségére szóljon, hogy ő már azelőtt is ilyen gangsterbe nyomta, hogy híres lett volna, olyannyira, hogy például azért nem tudta rendesen megünnepelni, amikor ez a dal felkerült az amerikai listára.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék. Don't have to leave the-

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 50 fürdő csatlakozik a strandok éjszakájához. A kánikulában is sok a szénmonoxid mérgezés. A hőség egyébként egyelőre nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat, emiatt 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. Senki sem sérült meg, a lángok sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztették. Az anyagi kár nem jelentős, közölte a vállalat. A tűz okát egyelőre vizsgálják. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskulik.
2: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Több mint 50 hazai fürdő csatlakozik szombaton a strandok éjszakájához. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor sauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: És azt mondtuk, hogy 8 és 9 óra között a B-nél nyílt ki a napló. Hát akkor ez az előttünk álló 60 percben a J betűre lesz, igaz? Jetlag, Junior Jack, illetve Justin Timberlake. És a sor legelején is egy J betűs Zserul, és a Shanti, és az Always On Time itt a Best FM.
4: Ez a Night Shift a Best

Rádió FM a legjobb zenék, és hát a vasárnapi félidei show után kijelenthetjük, hogy Shakira most a több világbajnoki döntőn szerepelt, mint az ex-e, Gerard Piqué. Jön az Underneath Your Clothes itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Úgymond a zsűri aztán mindkét oldalán volt jó párszor. Olly Murs, mert hogy amikor végül aztán az X-Faktor 6. szériájában második helyezést érte, előtte már kétszer próbálkozott bekerülni sikertelenül. Majd később volt az X-Faktor műsorvezetője, és aztán pedig a Voice mentora 6 alkalommal. És hogyha nincs az a futballsérülés 2008-ban, akkor könnyen lehet, hogy most nem egy nagyon jó énekesről, hanem egy jó focistáról beszélnénk. Jön Olly Murs és a Dance

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Van még 60 percünk a mai kedből, az idei egyetlen július 21-éből. Ez a 60 perc pedig majd olyan előadókkal és olyan dalokkal telik majd, mint a Your Body Tom Novitól, vagy éppen a Fight For This Love Sheryl Cole-tól, de itt lesz még a Chris Cross a Jump-al, a Simply Red a Fairground-dal, és Sophie Ellis Baxter a Get Over You-val.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék 2007-ben a Rolling Stone magazini minden idők 20 legidegesítőbb dala között a harmadik helyre sorolta, sőt később a 90-es évek legrosszabb dalai között is a 8. helyre tette a most érkező kislemezt, ami ennek ellenére azért csak nyert egy Grammy-t. Jön a Bahamen és a Who Let the Dogs Out.

Ezt a legjobb zenék. Régen még olyat is csinált a Simply Red, hogy a koncert végeztével kifelé menet az ember egy pendrive-on megvásárolhatta az aznapi koncert teljes hanganyagát. Most visszatértek a régi formulához, és a tavaly véget ért világkörüli turnéjuk chilei állomásán rögzített koncertet lehet a létező összes formátumban megvásárolni. Jön a Simply Red és a Fairground.

Best FM a legjobb zenék, zárom a kettet. Ennyi volt a Night Shift. Holnap szerda, a pop és rádiós lágerekkel indítjuk majd a szerda estét, ahogy szoktuk 6-kor, és ahogy szerdáként szoktuk, DJ Effendivel, aki majd 7-től áll a lemez játszók mögött. Szóval a mai Night Shift ennyi volt, jön Neo és a So Sick. Én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Just letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. This is...